0: királyi, mert az a Karl Blackmore, de a Magnum szigorú Magnum, hát hát is a bőzs, hát rágni, mert a ritka, ez szűrfő, mert...
1: One, two, three.